Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A Törőkö Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áll.

Ha őszintének kell lennem, kedves hallgatóim, e rész elkészítésekor volt a legnehezebb a szavak kiválasztása és a mondatok megfogalmazása. Amikor egy embertől elveszik a szabadságát, nem csak a testét börtönzik be. Egy anyának az évek soráni várakozása, egy gyermek felnövése az apja nélkül. Egy hatalmas nép emlékezetét a vaskapuk mögé zárják be. Palesztinában a börtönök nem csak téglából és falakból állnak, hanem azok a helyek, ahol a bizonytalanság, az elválás és a türelem legmélyebben rejlik. Ma több ezer palesztin tartanak fogva az izraeli börtönökben. Az emberi jogi szervezetek jelentéseiben ezt a számot azonban több tízezerre teszik. Ezek mögött a lélektelen számok mögött fiatalok, nők, diákok, újságírók és sajnálatos módon több száz gyermek van. Néhány fogvatartott évek óta a vasrácsok között tekintve a székre, néhányukat pedig felülről, hogy nem tudják, mikor fogják kiengedni őket. Az embereket valójában ez a mély bizonytalanság gyöti a legjobban, nem pedig maga a büntetés. Az Izrael által évek óta eszközként alkalmazott úgynevezett közigazgatási fogvatartás rendszere ennek a kérdésnek az egyik legfájdalmasabb sebe. Ma már ezrek vannak olyan börtöncellákban, akik ellen nincs nyilvános vádemelés, nincs hivatalos vádirat. Bírósági eljárás ugyan indul, de sem a megfelelő védekezés joga, sem annak lehetősége nem biztosított igazán, hogy az ember megtudja, mivel is vádolják. Egy éjszaka elviszik az otthonából, a napok hónapokká, a hónapok évekké válnak. Kint maradt családja pedig ugyanazon kérdés körül forog újra és újra. Vajon mikor tér vissza? Van-e a világon súlyosabb teher annál, mint egy olyan várakozás, amelyre nincs válasz? Vannak fogvatartottak, akik a négy fal között próbálnak egyetemet végezni. Mások egyetlen levéllapjaira sűrítve küldik haza hangjukat szeretteiknek. Édesanyák napokon át őrködnek a telefon mellett, hogy néhány percig hallhassák gyermekük hangját. Egyes gyerekek pedig először a börtön látogatóhelyiségének hideg üvegfala mögött látják édesapjuk arcát. Olyan történetek élnek ezeken a földeken, hogy valaki fiatal legényként lép be azon a kapun, és őszhajú öregemberként jön ki rajta. Vannak, akik szabadulások után már nem ismerik fel azt a városrészt vagy utcát, ahol felnőttek. Mert amíg ők bent voltak, a városok megváltoztak. Az emberek elköltöztek vagy meghaltak. A gyerekek felnőttek. Az ő idejük valahol pedig a cellák között megfagyott. Néhány fogoly olyan hosszú éveket tölt bent, hogy odakint már csak fiatalkori fényképeiről emlékeznek rájuk. Vannak ott olyan rabok is, akiket nem egyszer, hanem többszörös életfogytiglani büntetésre ítéltek. Olyan ítéletekre, amelyek egy emberi életet is meghaladnak. Évtizedeken átéltek csupán a szabadság reményéből. Természetesen ott vannak a családjaik is, akik életüket a várakozásnak áldozták. Az ünnepi asztalok minden évben egy kicsit üresebbek lettek. Minden születésnapon maradt egy üres szék. Minden este reménykedő tekintetek fordultak az ajtó felé, várva egy kopogás hangját. Palesztinában nem csak a foglyok rabjai, a hiánynak és a vágyakozásnak, hanem azok is, akik hátra maradtak. Az utóbbi időszakban, amikor fogoly cseréről szóló megállapodások kerültek napirendre, és névlistákat tettek közzé, ezekben az otthonokban egy pillanatra újra besütött a napfény. A családok kitakarították gyermekeik szobáját, előkészítették a legszebb ruhákat. Ám ezek mögött a megállapodások mögött egy másik egyetlen szabály is megbújt. Több szabadon engedett fogvatartott számára, megtiltották a hazatérést, és száműzetésbe, más országokba kényszerítették őket. Talán szabadok lettek, de annak érzelmi terhe, hogy szülőföldjüktől és családjuktól távol, idegen országokban kell élniük, a szabadság örömét keserű fájdalommá változtatta. Néhány név pedig az utolsó pillanatban lekerült a listákról. Így a várva várt találkozás soha nem valósult meg. Ezért a palesztin emberek még örömükben is óvatosak. Tudják, hogy a legnagyobb csalódások gyakran a legnagyobb reményeket követik.
A nemzetközi emberjogi szervezetek rendszeresen tesznek közzé jelentéseket a börtönök helyzetéről. A túlzsófolt cellák, a kezelés nélkül maradó betegek, a rossz bánásmód és a kínzásról szóló állítások gyakran a világ figyelmének középpontjába kerülnek. Az egykori fogvatartottak napokig tartó kihallgatásokról, álmatlan éjszakákról és szüntelen nyomásról számolnak be. Sokan azt mondják, hogy az ott töltött évek után nem a testük, hanem a lelkük fáradt el igazán. Hiszen nem csupán a kőfalak emésztik fel az embert, hanem a bizonytalanság és az a félelem, hogy egyszer teljesen megfeledkeznek róla odakint. Éppen ezért vállalkoznak a palesztin foglyok éhségsztrájkokra, hogy legyőzzék az elfeledettség félelmét. Mert a bezárt ember számára végső menedékként már csak a saját teste marad. És amikor eljön az idő, ez a test válik az ellenállás legerősebb eszközévé. Emlékezzünk azokra a hónapig tartó éhségsztrájkokra, amelyek a világ figyelmét próbálták felhívni. Voltak, akik emberibb körülményekért, mások azért, hogy legalább egyszer láthassák családjukat. Megint mások pedig csupán egy tisztességes tárgyalásért csorvadtak el azokban a cellákban. Ezek a börtönök nem pusztán kőből épültek. Ott minden egyes másodperc büntetésé válik. Maga a várakozás és a hiány is. Mindennek ellenére ezekben a sötét történetekben az emberek nem mondanak le a reményről. Egy anya hosszú évek múltán sem nyúl fia szobájához, csak le

letörli róla a port, és tovább vár. Egy apa arról álmodik, hogy lánya egyszer belép az ajtón. Egy gyermek úgy nő fel, hogy soha nem látta az apja arcát, csak a falon függő régi fényképeken. Palesztínában a szabadság nem csupán egy vasajtó kinyílását jelenti, találkozást jelent. Egy hang újbóli meghallását. Annak lehetőségét, hogy egy anya hosszú évek után először hajthassa nyugodtan a fejét a párnára. Palesztína megértése nem csupán az utcai összecsapások, vagy a címlapokra kerülő események figyelését jelenti, hanem azt is, hogy meghalljuk a börtöncellákból felszálló súlyos, sötét csendet. Hiszen azok mögött, a vasajtók mögött nem csupán az emberek vannak bezárva, hanem a félbeszakadt életek egész sora

Keďže šalga tu ink a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.